Ekao Jebe. Se no rani Rojebe ni any Christian Tawi Holy Family Chapel ye fanjon quarters we otorumi. Oi fara eze ida jale genyage. Leon se no bra bi. Oda woma ma leon se no bla keke ribo. Kida jale genyage. Vi e bare nyeje. Vi e mi keke no realu. Oja mi no regbe ma vi. Ebu mara ni ojo de nyeje. Okida tayri eke ojebe. Eji Prophet Elijah. Ege na remye gage oda hun uru se no bla vi. Vi uru no wama ma dagbare. Vi uru no feke dagbare here. Oyi oda ye jale reji. Ege ni Jesu Christi re. Asha uke de. Nanda mega ge Peter da ye boy re. Nanda asha boy re uka